0: agambia tia agambia tia
1: ani atukim fe seketa seketim fe seketa seketim fe seketa seketim fe seketa seket meketa meketa gamba se seketa seketa gamba me meketa meketa gamba se seketa
0: agambia tia